wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Pár nap maradt a bevallások leadására. Sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot. Országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pestvár megye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370.000 forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ma van a hipertónia világnapja, összehangolják a vízhiány elleni feladatokat, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. Demeter Dia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
2: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől. Egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúl egyes részein már elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, és akár hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős, akár viharos is lehet majd az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 11-22 fok között alakulnak a csúcsok. Az észak-keleti ország részben lesz majd a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok minden koránkelőnek. Ez itt a hétvégi Rock reggel vasárnapi kiadása. A mikrofon mögött Dandó Ádit halljátok. Május 17-e van, 6 óra múlt 8 perccel. És ma a paszkáloknak kívánok boldog névnapot. Hatalmas rock dolog jönnek már az első 60 percünkben is. Már is érkezik az Iron Maiden, velünk lesz a Whitesnake, és énekel majd Neil Young is. De előttük még az Edda következik.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 5 perccel járunk fél hét előtt. És 1998. május 7-én történt, hogy Steve Perry második alkalommal is elhagyta a Journey sorait. Az énekes ugyanis egy sérülés után nem volt hajlandó rászánni magát egy elkerülhetetlen műtéti beavatkozásra. És ezzel lehetetlenné tette, hogy a zenekar turnéra indulhasson. Így a többi tag ultimátumot adott neki, mire Steve Smith dobossal együtt távozott a bandából. A következő klasszikusban azonban még őket hallhatjuk. Ez az Any Way You Want It.

0: 103.9 Rock FM.
1: Már is jövünk vissza a Rainbow egyik legnagyobb slágerével, amivel elindultak egy rádióbarátabb megszólalás felé. Jön a Since You've Been Gone.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Pár nap maradt a bevallások leadására. Sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot. Országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
1: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pestvár megye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. 3:47 van, és most jöjjön az a Mike Oldfield, aki tegnap előtt ünnepelte a 72. születésnapját. És egy másik évforduló is közeleg vele kapcsolatban, ugyanis 1983. május 27-én dobta piacra Crisis című albumát. Ezen a korongon kapott helyet a következő klasszikus is, ez a Shadow on the Wall.

0: 9. Rock FM.
1: Már is érkezik a Bon Jovi és az a dal, amivel nem csak új időszámítás kezdődött a karrierjükben, de azt is bebizonyították, hogy helyük van a 90-es évek legnagyobb rockstárjai között is. Jön a Keep the Faith!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Ma van a hipertónia világnapja, összehangolják a vízhiány elleni feladatokat, elszórtani zivatarok is kialakulhatnak. Demeter Dia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
2: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől, egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúl egyes részein már elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, és akár hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős, akár viharos is lehet majd az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 11-22 fok között alakulnak a csúcsok. Az észak-keleti ország részben lesz majd a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt, sziasztok! Ez itt a vasárnapi rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 7 óra múlt 8 perccel, és folytatjuk tovább a legkirályabb rockzenékkel. Már is zúz egyet a Slayer, itt lesz a Def Leppard, és zenél majd a Thin Lizzy is. De előttük még Billy Idol énekel, ez a Dancing With Myself.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A

103.9 Rock FM. 5 perc múlva lesz 7:30. Jövő szerdán pedig már 47 éve annak, hogy megjelent a Kiss I Was Made For Loving You című kislemeze. A banda legmegosztóbb dala egyfajta reakció volt az akkoriban uralkodó diszkó irányzatra, hiszen Paul Stanley és Desmond Child külső dalszerző elmondásuk szerint be akarták bizonyítani, hogy milyen könnyű is összehozni egy diszkós lágert. Habár igazuk lett, hiszen a szám valóban a toplisták élmezőnyébe jutott, sokan mégis a zenekar klasszikus korszakában bekövetkezett hanyatlás első állomásának tartják. Szóljon most ez a sokat vitatott örökzöld, itt a hétvégi rock reggelben, a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. Már is folytatjuk a 80-as évek talán leggigantikusabb rock himnuszával. Jön a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Fontos a bőrünk egészsége. Elindult az Agrárium 2000.

0: 26, még ma is sok helyen várható csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Figyeljünk bőrünk egészségére. A Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya a hiteles egészségügyi információkat és a tudatos UV-védelem fontosságát állítja középpontba. Kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszálnak. Emellett igyekeznek segíteni abban, hogy a fiatalok eligazodjanak a hiteles és nem hiteles információk között. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
1: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománnyal rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége, kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
0: Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Külföldi és hazai néptánc, névzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Dunai Karneválon. Az eseményt, amelyen a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét mutatják be, június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gálaműsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal is készülnek a szervezők mások mellett. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 93.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, van, amit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: 103.9 Rock FM. A pontos idő 3:48. És tegnap előtt volt egy ilyen 40 éve, hogy a boltok polcaira került a Motley Crue Girls, Girls, Girls című nagy lemeze. A korong a második helyig jutott az amerikai albumeladási listán, és állítólag csak egy kisebb zeneipari trükközésnek volt köszönhető, hogy végül Whitney Houston meg tudta előzni a legkelendőbb anyagok versenyében. Szóljon most a lemez nyitó tétele, ez a Wild Side.

0: érkezem.
1: Már is folytatjuk a Europe-pal és azzal a dalukkal, amelynek videoklipjét egy Hard Rock Caféban forgatták, és amelyben Joy Tempest egy ketchupos üvegbe énekel. Ez a Rock the Night.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Pontos határidőre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Egyre több támadás éri a MÁV dolgozóit. Sok felé várható ma csapadék. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pestvár megye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollenterhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a vasárnapi rock reggel, velem Dandó Ádival. 8 óra után is hozom nektek a legjobb rock zenéket. Percek kérdése is velünk lesz a Led Zeppelin, jön a Mobil Mania, és zenél majd az Aerosmith is. Ez pedig a Nirvana és a Heart-Shaped Box.

0: spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: 103.9 Rock FM. 1943. május 17-én született, vagyis ma lenne 83 éves Kóbor János, az Omega 2021-ben elhunyt ikonikus frontembere. Az ő emlékére szól most a Nagy Folyó.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkezik a Dire Straits debütáló kislemeze, amivel a brit csapatot megismerte a világ. Jön a Sultans of Swing.
2: With the Sultans. With the Sultans of Swing.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Népbetegség a magas vérnyomás, megkezdte működését a vízügyi koordinációs központ, sok lesz felettünk a felhő, Demeter Dia vagyok. Ma van a hipertónia világnapja, ehhez kapcsolódik a májusa vérnyomásmérés hónapja elnevezésű nemzetközi kampány, melyhez mintegy 600 magyar orvos csatlakozott. A céljuk az, hogy kiderüljön, ha valakinek magas a vérnyomása, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
4: Sok szívérendszeri esemény, szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Sajnos a hipertónia az esetek döntő többségében tünetmentes, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Fontos, hogy minél több mérés történjen, minél több hipertóniás beteget megtaláljunk, mert részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
3: Magyarországon a magas vérnyomás népbetegség, a felnőtt lakosság 35-40%-át érinti. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a vízhiány elleni feladatokat hangolja össze országos szinten. Az új szervezet célja, hogy egységes irányítással segítsék a vízhiány kezelését és a szükséges intézkedések gyorsabb megszervezését. A koordinációs központ a jövőben a vízgazdálkodási feladatok összehangolásában és a megelőzésben is fontos szerepet kap majd. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. Felújítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani a 11. kerületi Neszmélyi úton hétfőtől, egészen július végéig dolgoznak majd a területen, közölte a BKK. A munkálatok két ütemben zajlanak, ezek idejére egyirányosítják majd a Neszmélyi út egy-egy szakaszát. A korlátozás egyes helyi járatok útvonalát is érinti, a részletek a BKK honlapján érhetők el. A Dunántúl egyes részein már elkezd felszakadozni, csökkenni a felhőzet, és akár hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is előbukkan majd. Máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős, akár viharos is lehet majd az északi, északnyugati szél. A legmelegebb órákban 11-22 fok között alakulnak a csúcsok. Az észak-keleti ország részben lesz majd a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Jövő szerdán lesz 43 éve, hogy megjelent a The Police most következő kislemeze. A szám végül az év egyik legnagyobb slágere lett, hiszen 8 héten át vezette az amerikai, 4 héten keresztül pedig az angol toplistát, később pedig az év dala kategóriában Grammy-díjjal is jutalmazták. Ez a The Police és az Every Breath You Take.

0: Rock FM. A folytatásban a 90-es évek elejének egyik rövid, de annál nagyobb népszerűségre szertevő bandájával megyünk tovább. Már is jön az a zenekar, akik legismertebb daluk videóklipjében sárkány helyett egy guminőt eregettek. Ők az Ugly Kid Joe és az Everything About You. Everything about you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Felmérés indult az agráriumban. Június közepén rendezik a Duna Karnevált. Élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Figyeljünk bőrünk egészségére. A Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya a hiteles egészségügyi információkat és a tudatos UV-védelem fontosságát állítja középpontba. Kifejezetten a közösségi médiában terjedő egészségügyi álhírekre és veszélyes trendekre fókuszálnak. Emellett igyekeznek segíteni abban, hogy a fiatalok eligazodjanak a hiteles és nem hiteles információk között. Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-éig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Tóth Péter természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető rádiónknak elmondta, az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint, a folyamatnak pedig három szakasza lesz.
3: A gazdasági szervezetek és a kiemelt jelentőségű, tehát nagyobb földterületet használó, nagyobb állatállománya rendelkező egyéni gazdaságok számára kötelező az online kitöltés június 15-éig. Az érintett egyéni gazdaságoknak a döntő többsége kb. 47 ezer egységről beszélünk. Május 31-ig számunkra csak egy lehetőség az online kitöltés. Az összeírói szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-éig tart. Ekkor majd az ország 969 településén mintegy 400 összeíró fog dolgozni, akik tableten rögzítik majd az adatokat.
2: Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szekszárdon mértek a szakemberek. Az influenza örökítő anyaga már sehol nem volt kimutatható. Külföldi és hazai néptánc, névzenei és világzenei együttesek is bemutatkoznak a 31. Dunai Karneválon. Az eseményt, amelyen a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét mutatják be, június 12-e és 19-e között rendezik Budapesten. Látványos gálaműsorral, karneváli felvonulással, flashmobokkal, nemzetközi néptáncversennyel és táncházzal is készülnek a szervezők mások mellett. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a vasárnapi rock reggel második fél idejében. Elmúlt ugyanis 9 óra, de a fennmaradó háromban is Dandó Ádi vár benneteket. Ebben a 60 percben érkezik majd a Stone Temple Pilots, itt lesz a Pantera, és zenél majd a Lynyrd Skynyrd is. Most pedig jöjjön egy Kings klasszikus a Van Halen előadásában. Ez a You Really Got Me.

103.9 Rock FM. A hónap elején ünnepelte 54. születésnapját Josie Scott, a Saliva egykori énekese. Bár a banda a 2000-es években az Egyesült Államokban nagyon menőnek számított, a széles nagy közönség azonban talán mégis a Pókember betétdalában ismerte meg a nevét. Ebben ugyanis ő volt Chad Kroeger duett partnere. Ez a Hero.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Május 10-én volt 42 éve, hogy megjelent a Twisted Sister Stay Hungry című nagylemeze. A 80-as évek heavy metaljának korszakalkotó korongja az egyik volt azon albumok között, amelyek az MTV segítségével a mainstreambe juttatták, és sikeresebbé tették a műfajt, mint valaha. Az anyagon ugyanis olyan klasszikusok kaptak helyet, mint az I Wanna Rock, vagy a most következő We're Not Gonna Take.

0: 103.9 Rock FM.
1: A 70-es évek glam rockjának egyik legfontosabb csapata, az Angol Sweet érkezik a hírek után. Jön a Fox on the Run.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Pár nap maradt a bevallások leadására, sok magyar választja idén is a horvát tengerpartot, országszerte élénk marad a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Már csak néhány nap maradt az SZIA bevallások leadására, május 20-a a határidő. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban arra figyelmeztet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni az ügyintézést, mondta rádiónknak Lincmájer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Ha valaki semmilyen változtatást nem szeretne a bevallási tervezetében, akkor is mindenkit nézze át, akinek valamivel ki kell egészíteni a kiajánlott tervezetét, nem szerepel benne a családi kedvezmény, gyerekeseknek járó kedvezmény, egészítse ki a kiajánlott tervezetet. A NAV ugyanis a bevallás beadásától számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró pénzt.
2: Jelentősen nőtt a MÁV csoport dolgozóit érő támadások száma idén, már 69 ilyen eset történt április végéig. A legtöbb támadást a vonatokon a jegyvizsgálók szenvedték el. Pest vármegye vezeti a rangsort, az incidensek több mint fele itt történt. A társaság emlékeztet, a közfeladatot ellátó munkatársaik elleni támadás bűncselekmény, ezért minden esetben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti kamerarendszerekkel is segítik. A lehűlés és a csapadék miatt átmenetileg fellélegeztetnek az allergiások, a jövő hét második felében azonban várhatóan ismét felerősödik a pollen terhelés. Ez már a pollen szezon kora nyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén virágbora okozhat tüneteket, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák most a legtöbb kellemetlenséget. Továbbra is népszerű a magyarok körében a horvát tengerpart. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, a döntő többsége apartmanba szól. A tájékoztatás alapján a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint harmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Még ma is többnyire felhős, borult időre készülhetünk, majd a Dunántúl egyes tájain válhat szakadozottabbá a felhőzet, itt hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt majd, máshol marad a borongós, csapadékos időjárás, esők, záporok, keleten zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, a Dunántúlon akár viharos is lehet a légmozgás, 11 és 22 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt 10 óra után még mindig a hétvégi rock reggel, a mikrofonnál pedig Dandó Ádit halljátok. Megyünk is tovább a legkirályabb rock dalokkal. Már is érkezik a Guns N' Roses, itt lesz a tankcsapda, és énekel majd John Mellencamp is. De előttük még jöjjön a Midnight Oil és a Beds Are Burning.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, és megyünk is tovább az Aerosmith egyik korai klasszikusával, ami holnap után lesz 51 éve, hogy kislemezen először a boltok polcaira került. A dal egy igazi mérföldkőnek számít a zenekar történetében, ugyanis ez volt a csapat első top 40-es kislemeze, így végül ez lett az a dal, ami meghozta számukra a mainstream áttörést. 1991-ben egy új videóklippel aztán ismét piacra dobták, ami egy teljesen új generációval, az MTV közönségével is megismertette ezt a klasszikust. Ami most nálunk forog, ez a Sweet Emotion. Itt a vasárnapi rock reggelben, a 103.9 Rock FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt, sziasztok! Elstartolt az utolsó 60 percünk, 11 óra után a mikrofonnál még Dandó Ádit halljátok. Megyünk tovább a legkirályabb rockdalokkal, itt lesz a Judas Priest, jön a Warrant, és Zúz egyet a Motorhead is. Most pedig Iggy Pop énekel, ez a The Passenger, itt a 103.9.

egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1982. május 15-én történt, hogy az Asia az amerikai albumeladási lista élére került az önmagáról elnevezett bemutatkozó nagylemezével. A koron 9 hétig maradt az első helyen, és végül az év legnagyobb példányszámban eladott lemeze lett az Egyesült Államokban. Többek közt például ennek a dalnak köszönhetően. Ez a Heat of the Moment.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És ennyi volt a munka mára, véget ért a hétvégi rock reggel. De a vasárnap folytatódik, hiszen érkezik Klemencsek Krisztián a Rock Lexikonnal. Őt délután 2-kor Schubert Krisztián váltja a stúdióban, és veletek is marad egészen a nap végéig. Velem legközelebb jövő szombat reggel 6-kor találkozhattok újra. Ígérem, ott folytatjuk, ahol most abba hagyjuk. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött. Én most a Motorhead-del búcsúzom. Ez az Ace of Spades.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai Rock Lexikon első órájának nevei és előadói: Matchbox 20, Goo Goo Dolls, Ákos, Blues Traveler, Paula Cole, Jim Blossoms, Train, és még persze sokan mások. A felsorolás megint nem teljes, és hogyha valaki magyar előadókat is hallott a sok-sok amerikai között, természetesen a magyarok is jönnek, de a mai alkalommal a Rock Lexikon újra speciális. Amerikai alternatív rock a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége, amikor a műfaj megszilárdult, és az amerikaiak a slágerlistákon csúcsra járattak olyan előadókat, mint például a Third Eye Blind, akik 1997-ben ezzel a dallal vezették az amerikai slágerlistát. És a mai Rock Lexikon kezdődala a Savage Arm Blind.

Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

93.9 Rock FM és a Rock Lexikonban a mai alkalommal amerikai alternatív rock a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. Feltétlenül, na de azért Magyarországon is voltak követők, ha nem is az amerikai alternatív rock követői, a műfaj követői, mint például az elmúlt percekben Kis Pál és a Borz és az Emese, Lovasi András, illetve Tóth Zoltán József szerzeménye, és ez is 1997-es csak úgy, amivel kezdtem, a 97-es amerikai listavezető dal a Third Eye Blind és a Semi Charmed Life, a mostani hármas blokkban pedig a középső dal Matchbox 20 Rob Thomas zenekar vezetésével és énekhangjával. Ez most éppen a Push, egyébként a Matchbox 20-as csúcsra járatta a tevékenységét, pont a 90-es évek közepétől a végéig. Rob Thomas akkor 1999-ben Santana oldalán elénekelte a Smooth című világslágert, majd a 2000-es évektől szólóban folytatta. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, hétről hétre szombaton, illetve a vasárnapi ismétlésben a Rock Lexikonban 2 óra zenei időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock világából. A mai alkalommal az adás speciális amerikai alternatív rock 90-es évek közepe, 90-es évek vége. Goo Goo Dolls Double Play volt már a Rock Lexikonok történetében. Először is a 90-es évek közepén a Name világsláger és szupersláger, amit egy-két évvel később követett az Iris című dal, az Angyalok Városa, vagyis City of Angels című film betétdala. A Goo Goo Dolls nevű formációt az Iris kapcsán egyébként Grammy-díjra is jelölték 1998-ban. Ennél sokkal fontosabb, hogy rengeteg kislemezük jelent meg pont ebben az időszakban, de két kiemelkedő sláger született ebből az óriási repertoárból, a Name és az Iris. Mindkettőt bemutattam már a Rock Lexikonok történetében. Na de a mai alkalommal is itt a helye a Goo Goo Dollsnak és a Name című slágernek, hiszen amerikai alternatív rock, és ez most a 90-es évek közepe.

0: 93.9 Rock FM
1: és az amerikai alternatív rock két órája a mai alkalommal a Rock Lexikonban. Ennek egyik jeles képviselője az imént hallott Blues Traveler és a világsláger pont a 90-es évek közepén, 95-ből a Runaround. Ákos dúdolni halkan még megelőzőleg, amikor Ákos szóló karriere majdnem csúcsra járt. Alternatív rocknak is nevezhetjük, de hogy klasszikus rock és az alternatív rock keveredése mindenképpen benne van a saját szerzeményeiben, például ebben a dalban is 1994-ből, ez vitathatatlan. És még a Goo Goo Dolls és a Name 1996-ból egy-két évvel később jön rá az Iris, amerikai listavezető dal és Grammy díj jelölt a Goo Goo Dolls életében. Nehezen tudjuk eldönteni a kettő közül, melyik volt a legnagyobb sláger. Illetve a Name nem vezette az amerikai slágerlistát, míg 1998-ban az Iris igen. Akkor a kérdés szerintem eldőlt. Klamoncse Krisztián vagyok minden héten, csak is a legjobbak. A Rock Lexikonban a mai alkalommal az adás speciális amerikai alternatív rock minden mennyiségben. Persze vannak magyarok, mint kivételek, de az évszámok 1995 és 1999 között majdnem az összes olyan sláger, ami említésre érdemes. Mint például Paula Cole sikertalai, illetve siker hadjárata az amerikai slágerlistákon 1996 körül. Paula Cole amerikai énekesnő, dalszerző, aki 1968-as, apja műkedvelő festő, anyja műkedvelő zenész volt. Paula a bostoni Berklee College of Music jazz szakán tanult zongorázni, klarinétozni és énekelni. Rendesen elsajátította a technikát, de a jazz kevésbé vonzotta, inkább a populáris rockzenét.

Lexikon. Klavancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

A csapat neve Train, ez a Meet Virginia. 103.9 Rock FM. Szupersláger kategória a Train-nel kapcsolatban, ha olyan dalokat említünk, mint a Drops of Jupiter vagy a Calling All Angels. És hát persze a Meet Virginia. Ez volt az első óriási sikerük az amerikai slágerlistákon, 1998-at írunk ekkor. És a Jim Blossoms még megelőzőleg. Ismerős a név? A Jim Blossoms egy amerikai alternatív csapat, óriási meglepetésre 1987-ben Arizonában alakultak. És a 80-as évek szinte nyomtalanul tűnt el az ő életükben, miközben 1992-től már jegyezgették őket az amerikai slágerlistákon, de nem annyira nagy sikerrel, mint például a 90-es évek közepén. Től, olyan slágerekkel, mint a Hey Jealousy, vagy az imént hallott Till I Hear It From You. Ezzel pedig már megint a 90-es évek közepén tartunk, és 1995-ből csak egy ugrás 96, amikor is Paula Cole óriási sikere volt a Where Have All the Cowboys Gone. A Rock Lexikonban a mai alkalommal csupa-csupa alternatív rock az amerikai Egyesült Államokból, ez alapvetően a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. És akkor kimaradhatatlanok olyan nevek, mint Hootie and the Blowfish, Dave Matthews Band, és hát persze a magyarok közül a Republic, mert hogy párhuzamba állítom a magyarokat, az amerikai kontinens óriási sikereivel, és a műfaj adott. A mostani hármas blokkban a Hootie and the Blowfish a szerelmes dalt énekli, a Hold My Hand-et, miközben a Dave Matthews Band esetében nehezen tudtam választani az óriási sikerek közül, a What Would You Say és az Ants Marching volt a két legnagyobb. Ezek közül, hogyha a népzenei vonulatot is nézzük, és azt, hogy Dave Matthews írta a csapat számára szinte az összes világslágert, akkor győzött az Ants Marching 1994-ből. És a két óriási amerikai 90-es évek közepi durranás után Republic és az 1994-es Ha itt lennél velem az albumról, melynek címe Disco. De a mostani hármas blokk legelején Hootie and the Blowfish.

0: 93.9 Rock FM.
1: És az amerikai alternatív rock a mai alkalommal a rock lexikonban. Vannak persze kivételek, mint például a Republic munkássága a 90-es években Magyarországon. A 94-es album címe Disco, erről pedig a dal Ha itt lennél velem. És a két óriási amerikai siker még megelőzőleg, persze végigkísérik a műsort az óriási amerikai sikerek két teljes órán keresztül, Hootie and the Blowfish és a Hold My Hand, vagy a Dave Matthews Band és az Ants Marching. Még egy dal, ami befér az első órába az óriási amerikai sikerek közül, az alternatív rock jeles képviselője Sean Colvin, aki ezzel a dallal 1997-ben a legjobbnak bizonyult az amerikai slágerlistákon. Ez a Sunny Came Home.

93.9 Rock FM és a speciális Rock Lexikon első óráját hamarosan követi a második. Klamoncse Krisztián vagyok. Amerikai alternatív rock 1995 és 1999 között a második órában olyan előadókkal, mint a Bare Naked Ladies.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájában a nevek The Wallflowers, Jen Arden, illetve a csak női előadók közül még Sophie B. Hawkins, Meredith Brooks, Sarah McLachlan, és ezen kívül még a Smashing Pumpkins, vagy a Soundgarden, és hát természetesen a magyar előadók is jönnek, párhuzamba állítva a 90-es évekbeli munkásságot az alternatív rockkal idehaza és a tengeren túli kontinensen. Mert hogy a Rock Lexikon második órája is speciális, ebben a két órában amerikai alternatív rock, a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. Klamancsek Krisztián vagyok. 1998-ban a most következő csapat igaz, hogy csak egyetlen hétre, de tényleg vezette az amerikai slágerlistát. A dal címe nem ezért lett ez, csak úgy. Ők a Better Naked Ladies, ez a One Week. It's been-

Mancse Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

103.9 Rock FM. Szuper szerelmes dal, már pedig a 90-es években is volt alternatív rock műfajban. Sőt, bármikor ebben a műfajban, hiszen a klasszikus rock, a populáris rock és az alternatív rock műfajaiban bármikor jönnek a szerelmes dalok, pláne hogyha hölgyek éneklik. Jen Arden és az Insensitive 1996-ban szuper sláger volt, és nem csak az amerikai slágerlistákon. The Wallflowers még megelőzőleg, és a Van Headlight, hogyha valakinek ismerős a zenekar vezető neve, Jacob Dylan, nem téved. Bob Dylan fia csinálta The Wallflowers-t, ezzel a dallal 97-ben elképesztő sikereket arattak. És a sor legelején a második óra kezdődal a Bare Naked Ladies és a One Week 1998-ban amerikai lista vezető dal. A mai speciális rock lexikonban csupa-csupa alternatív rock, de amerikai alternatív rock, és ha Jen Arden elkezdte a sort a hölgyekkel, akkor a csak csajok rovat idézőjelben folytatódik. 1-2-3-4. Az első volt Jen Arden és az Insensitive, a második Sophie B. Hawkins, a New Yorki dalszövegíró és zeneszerző, aki 1992-ben óriási sikert csinált a karrierindító dalával. Damn I Wish I Was Your Lover. A harmadik hölgy Meredith Brooks és a Beach 1997 amerikai listavezető sláger, és a negyedik hölgy Sarah McLachlan és az Angel című dal. Ez pedig 1997-es, és az egyik legszórúbb témája a City of Angels, vagyis az Angyalok Városa című filmnek, amely már említésre került a mai műsorban is a Goo Goo Dolls kapcsán, hiszen ők vezették az amerikai slágerlistát a City of Angels betét dalai közül az Iris-szal 1998-ban. Csak csajok rovat folytatás. Sophie B. Hawkins most, Meredith Brooks utána, és Sarah McLachlan is ebben a hármas blokkban.

103.9 Rock FM és a Csak Csajok rovat a Rock Lexikon speciális kiadásában. Amerikai alternatív rock olyan nevekkel, mint az előző hármas blokkban még Jen Arden és az Insensitive, gondoltam folytatom a sort a legjobbakkal. Sophie B. Hawkins és az 1992-es szuperdal Damn I Wish I Was Your Lover, illetve Meredith Brooks és a Beach amerikai listavezető 1997-ből, és a negyedik hölgy Sarah McLachlan, aki rengeteg mindent elénekelt, de minden idők legjobb dala, a kiemelkedő alkotás talán pont az Angel, azért, mert a City of Angels című film betétdala is, és Sarah McLachlan ezért is, más dalaiért is Grammy díj jelölt volt a 90-es évek végén. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock világából, de a mai alkalommal a műsor ebben a két órában speciális. Amerikai alternatív rock csak is a legjobbakkal, a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. Mint ahogy a Smashing Pumpkins is bekapcsolódott a forgalomba, az amerikai alternatív rock zenekar, akik 1995-ben világslágert csináltak ebből a dalból. 1979.

0: 103.9 Rock FM.
1: A kivétel mindig erősíti a szabályt, talán néhányan felkapták a fejüket az Ossian dalra, és minthogyha ez hard rock, heavy metal akarna lenni, és nem is annyira alternatív rock. Hát, valóban a mai műsor kakuktojása is lehetne. Ossian és az éjféli lány 1990-ből, nekem a dalt meghallgatva egy picit a Poison munkássága jut eszembe, Something to Believe in, vagy az Every Rose Has Its Thorn dalok kapcsán. Az Ossian dala, minthogyha a hard rock, heavy metalt szeretnék keverni a lírai rockkal és a kezdődő alternatív rockkal, hiszen ne felejtsük el, hogy az alternatív rock, mint műfaj, 1991-től majdnem tomboló sikerként robban be a köztudatba, elsősorban olyan csapatoknak köszönhetően, mint a Nirvana. Na de a mai műsorban a fő téma a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége, és az amerikai alternatív rock, így aztán itt volt a Soundgarden, a washingtoni csapat, akik 1995-ben MTV díjasok lettek a Black Hole Sun-nal, illetve ugyanígy a 90-es évek közepe, ha azt mondjuk, hogy Smashing Pumpkins és a dal cím 1979, 1979. Még egy hármas blokk befér a mai alkalommal, méghozzá a legjobbak sorában, kimeríthetetlen az amerikai alternatív rock a 90-es évek közepén, illetve végén. Collective Soul a nevek között, Jewel a nevek között, akit egyébként tényleg így hívnak, a hölgy 1974-es születésű, eredeti nevén Jewel Kilcher, és óriási sikereket aratott alternatív rock műfajban az amerikai slágerlistákon, ráadásul 4 Grammy díjas jelölt volt a 90-es évek elmúltával, olyan slágerekért, mint a Who Will Save Your Soul, You Were Meant For Me, vagy a Foolish Games. Én most a You Were Meant For Me című dalt választottam 1997-ből, és a harmadik nagy ágyú a most következő blokkban a Fastball és a The Way 1998-ból. Ez mind-mind amerikai alternatív rock, 90-es évek közepe és vége. A Collective Soul dalának a címe The Word I Know.

lexikon.

93.9 Rock FM. Fastball, The Way. 1998-ban szupersláger volt az alternatív rock műfajban, de világsláger is, mert hogy az alternatív rock nem szorítható keretek közé, pláne nem csak és kizárólag az amerikai slágerlistákra. Jewel még megelőzőleg You Were Meant For Me, a hölgy, aki 1974-es születésű és alig 20 évesen meghódította az amerikai slágerlistákat. Ilyen és ehhez hasonló dalaival, ráadásul a You Were Meant For Me 1997-ben az év slágere is lett. A mostani hármas blokk legelején pedig még a Collective Soul, ők játszották a December-t is, ami néhány héttel ezelőtt szerepelt az egyik rocklexikonban, most a The Word I Know 1996-ból. És a felsorolás, ahogy a műsort elkezdtem, 2 órán keresztül nem teljes, de a 2x60 percbe ennyi fér be. Illetve még egy. Búcsúzásként Alanis Morissette és a You Learn. Ő az, aki 44 millió példányt eladott egyetlen albumból 90-es évek közepe, Jagged Little Pill album és a szuperslágerek a You Learn, az Ironic, a You Oughta Know, a Hand in My Pocket vagy a Head Over Feet. Klamancse Krisztián vagyok, ez volt a mai Rock Lexikon speciális kiadása, az amerikai alternatív rock tündöklése a 90-es évek közepén és végén. Köszönöm a figyelmet!

Lexikon. Kalamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók. Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Kalamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

szuper vasárnap délután. Parcsa mindenkinek, ez a 103.9 Rock FM, és hát elstartolt a rock hétvége így 14 óra után, nem sokkal. A stúdióban pedig innentől a Suvát Krisztián. 20999-1039, ez a hívható SMS és Viber, info@rockradio.hu, ez pedig az e-mail. Jöhetnek az infók, az üzenetek, az életjelek, meg kb. Minden. Cserébe pedig itt a kövi. Aerosmith, Love in an Elevator.

Ez a 103.9 Rock FM. Jöttek életjelek, itt van velünk Anikó, Gyula, Bálint, Ákos, Vivi és írt Judit is. Köszönöm szépen, meg azt is, hogy minket hallgatok. Ha még e féle, akkor jöhet. Na meg jön a kövés, eljön ez House of the Rising Sun. Az a next.

0: közlekedés.
1: Időszakos sáv lezárás van a 14. kerületben a Mexikói úton. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges. Aztán egy lezárás a 2. kerületben a Muhar utcában, valamint van egy útszűkület a 21. kerületben a Vermes Miklós utcában. Fokozott figyelemmel itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Korál és a Maradj velem itt a 103.9 Rock Cafe-ben. És hát jobban én sem búcsúztatnám ezt az órát. Maradj velem! De még előtte Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Aztán hozok egy újabb 60 percet. Továbbra is csak

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

15 óra után vagyunk 9 perccel. Pörök tovább a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, a stúdióban Schubert Krisztián. És egy megállás valamit megszakítás nélkül pörögnek a legjobb rockdalok. Ja igen, és lehet üzenni az SMS Viber 20999 103.9. Bármi van, megköszönöm. The Power of Love, ez pedig a kövi.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez a 103.9 Rock FM. Névnapozunk, ma Pászkál, Andor és Bruno névnapok vannak, úgyhogy srácok, hatalmas pacsi. Ma meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Nekik hozom a folytatást, Venus, aztán jön majd az Adagio, a Jessie's Girl és a Hajszal Tűzzel is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Rockközlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például az 5. kerületben a Balaton utcában, aztán a 6. kerületben a Szondi utcában, és hasonló még a helyzet a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Omega és a Babylon, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy hatalmas klasszikus Queen, We Will Rock You, így az óra végén. Majd egy pici szünet, aztán a következő órában pont innen folytatjuk. Aki tették, mindenképpen maradjon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

kezdtünk egy újabb zenei órát. Nagyon szuper vasárnap délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És a 16 óra után vagyunk 8 perccel, 9 perccel. Perünk tovább a stúdióban, Sovájt Krisztián. 20.999.1039, ez pedig a hívható SMS és Viber, amire jöhet kb. Minden. Számítok rá. Közben pedig el is pöszköltem a kövét. Whitesnake, Hirai Gulgen. Most itt a rockon.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Ez volt a Beatrice és a 8 óra munka itt a 103.9 Rock FM-en. Bon Jovi, Bad Medicine, ez pedig a Next lesz, viszont előtte itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét a weblapunkra, ahol amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni, ezekhez pedig nem kell más tenni, csak kattintani www.rockradio.com.

0: közlekedés.
1: Időszakos korlátozásra kell számítani napközben az Árpád-Fejedelem útján, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán van egy lezárás a második kerületben a Labanc úton, úgyhogy mindenképpen érdemes kerülni. Ezeken kívül pedig van egy lezárás még a Török utcában is, úgyhogy itt is hasonló a helyzet.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: Ide néz, édes! Minden

ez a 103.9 Rock FM. És lassan túl egy újabb zenei órán. Most még jön az Ironic, aztán tartunk egy pici szünetet, majd jön a Kiss, és God gave rock and roll to you. Ezzel nyitjuk majd a kövi órát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

17 óra után vagyunk 10 perccel, hála mindenkinek. Továbbra is nagyon szuper vasárnap délután. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Csak a legjobb rock dalokkal, ha meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van bármi, akkor szívesen veszem. Az SMS Viber 20999 1039. Köszönöm szépen. P-Box, Bukott Angyal, ez jön mindjárt, viszont még előtte Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. Már pörög.

9 Rock FM. Programajánlóval folytatjuk. A tankcsapdával legközelebb május 30-án találkozhatunk majd méghozzá a 12. Dunanapokon. A helyszín Torockó, a start pedig 21 óra. És van még két időpontom, valamint helyszínem július 10 Balaton akaratja, majd szeptember 11 Bécs. Ha mennénk bármelyikre, akkor jó bulit. És hát ha már tankcsapda, akkor hangolódjunk, fiúk ölébe alájak. Ezt hozom tőlük.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 17. kerületben a Szabadság utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk. Aztán félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és van még egy infóm, a sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a You Ain't Seen Nothing Yet, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ezt én is mondhatnám, igaz, a vasárnap délutánnak vége van, de van még vissza bőven a rock hétvégéből. 18-ról egy picivel lezárjuk az órát, meg a délutánt is. Jön a Panama, de még 2 óra a mai rock hétvégéből. Én maradnék.

nagyon szuper vasárnap estét, hello mindenkinek, megkezdtük, benne vagyunk már így a hétvége vége felé, de azért van még vissza. A stúdióban Schubert Krisztián, és a pörök tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, megállás és megszakítás nélkül, mindjárt jön az Omega és a Gyöngyhajulány, de még előtte itt az ECDC és a TNT, és ne feledjük, jöttnek az infók is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Ez így van. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És még a Next előtt egy programajánlóval folytatjuk. Bikini koncert lesz május 23-án a helyszín Vác, a kezdés pedig 20 óra. Ha mennénk, akkor jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Időszakos és szakaszos sávlezáráson a Pesti úton. Legyünk óvatosak. Aztán napközben is sávlezáráson a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, és van egy útszűkület a Mester utcában is, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Vagy inkább maradjatok. Ez a 103.9 Rock FM. És még egy óra vissza van a mai rock hétvégéből, aztán ne felejtsük 20 órától a Rock the Night. Viszont mindezek előtt még itt az óra végén.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

elkezdtük a mai Rock 7 Radio utolsó óráját. 19 óra után vagyunk 11 perccel, továbbra is nagyon szuper vasárnap esett mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20.999 a 103.9, ez pedig a Infotó SMS és Viber, amire kb. Minden jöhet. Mindenre bevő vagyok. Közben pedig itt a Lafer.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Whitesnake és a Fool for Your Love itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt begurulna a szerelem vonat Demián Ferenccel, előtte gyorsan nézzük a holnapi időjárásunkat. Részben felhős, részben napos időt ígérnek egy 18 fokos délutáni csúccsal, és nagyjából ez kitart egész jövő héten. Reméljük ez

0: közlekedés.
1: Ne felejtsük, hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton. Aztán félpályás lezárás mellett autózhatunk a 7. kerületben a Dohány utcában, valamint van egy sávlezárás a 14. kerületben a Kolozsvár utcában. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg!

Itt és most ér véget az óra. Na meg a műsor is, ugyanis ennyi volt a Rock hétvége mára, mint a 103.9 Rock FM-en. Viszont pár perc is tartol a Rock the Night, úgyhogy tessék maradni. Aki teheti, mindenképpen ne tartsa velem. Továbbra is csak a legjobb rockok pörögnek. És egészen éjfélig én is itt vagyok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

is kezdtük. Ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Hello mindenkinek, nagyon szuper vasárnap estét a stúdióban egészen éjfélig Schubert Christian, és hát egészen éjfélig kezdeskedek a legjobb rock dalokért. Back to the Bone a folytatásban, közben pedig ha lenne bármilyen info, akkor még mindig jöhet. Az SMS Viber 20 999 103.

Ez a 103.9 Rock FM. És most hazaira veszük az irányt, jön a Hooligans, akik most épp kiskörösen csapatják. De lesz még egy-két koncert májusban. 22-én Beledi Pünkösdi Fesztivál, aztán 23-án Berettyó Újfalu, majd 24-én Soproni Borünnep. Ezekre hanggal adunk most.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például az 5. kerületben a Balaton utcában, aztán a 6. kerületben a Szondi utcában, és hasonló még a helyzet a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Ryan Adams és a Want You, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát futunk tovább mi is, My Favorite Game, az óra vége. A következőben pont innen folytatjuk, ACDC Back in Black. Ez lesz majd a start.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után vagyunk 7 perccel. Továbbra is nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. Ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, na meg az infokkal, üzenetekkel. Úgyhogy ha van valami, akkor csak bátran az SMS Viber 20999 1039, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ezekre lehet betyögni. Addig is folytatjuk. Aerosmith, Ragdoll!

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a Take It On The Run, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy újabb klasszikus jön, Guns N' Roses Knockin' On Heaven's Door. Na meg egy gyors info, ne felejtsük, van egy weblapunk, www.rockradio.hu, ahol akár online is lehet hallgatni minket, de rengeteg érdekes cikk közül is lehet szemezgetni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Időszakos sávlezáráson a 14. kerületben a Mexikói úton kisebb-nagyobb torlódás lehetséges. Aztán egy lezárás a 2. kerületben a Muhar utcában, valamint van egy útszűkület a 21. kerületben a Vermes-Miklós utcában. Fokozott figyelemmel itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039. Let's get the new stuff going. 1, 2, 3.

Ez volt az Edda és az egek felé kiáltotta, amit a 103.9 Rock FM-en. Proud Mary, ez pedig az óra vége, aztán fél táv, ugyanis 22 órát vagyunk egy picivel, de a következő órában is csak a legjobb rock dalok pörögnek. It's my life, give me all your loving, és jön majd a legjobb méreg is. Nope.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

22 óra után vagyunk. 13 perccel. Mondhatnám úgy is, hogy 4:11 előtt vagyunk 2 perccel. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Nagyon szuper vasárnap estét mindenkinek. A stúdióban még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. És hát ilyen remek dalokkal készültem erre az órára is. Give me all your line. Ja igen, ha pedig lenne bármilyen info, akkor ne felejtsük. Írjuk meg. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Rolling Stones és a Painted Black itt a 103.9 Rock FM-en. És hát egy újabb hazai jön, méghozzá a Tankcsapda, akik szintén nagy koncertezésekben vannak. Legközelebb május 30-án lépnek majd színpadra a helyszín Porockó. Aztán van még két időpontom, július 10 Balaton akaratja, majd szeptember 11 Pécs. Itt tudunk készülni.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez volt a Somebody to Love, itt a 103.9 Rock FM-en. Kim Novák, hol van az a nyár? Ez pedig a Next, de előtte gyorsan megválaszolnám a kérdést, még akkor is a költői volt. Szóval holnap részben felhős, részben napos időnk lesz, a csúcs pedig 18 fok környéken alakul majd. És ez nagyjából igaz lesz az egész jövő heti időjárásunkra, annyi, hogy fokozatosan emelkedik majd a délutáni maximum. Jövő hét vasárnap akár már 25 fokunk is lehet. Számottevő csapadék pedig nem

Charlie Azlégy, aki vagy itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track, és zárjuk ezt az órát, és Lenny Kravitz, Fly Away. Na, aztán megkezdjük a mai utolsó órát, már ami a Rock the Night-ot, meg a mai napot illeti. A startolom Billy Idol lesz, Rebel. Pár perc is hozom majd ezt is.

Megkezdtük a mai utolsó órát. Hello mindenkinek, ez továbbra is a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig még ebben a 60 percben Schubert Krisztián. És hát nem állunk meg egy pillanatra sem. Rock and roll all night, ez a kövi, viszont még előtte Living After Midnight. Közben pedig még mindig jöhetnek az infók, üzenetek, életjelek, kb. Minden. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt a vén csavargó halála itt a 103.9 Rock FM-en. Everything About You, ez pedig a Next. Na meg egy gyors promót is hozok, nem felejtsük el, jövő héten Rock Lexikon, szombaton délután 6-tól este 8-ig, vasárnap pedig déltől délután 2-ig. Lamancsek Krisztián, rengeteg info, ma meg a legjobb rockdalok, akit eltitartson majd velünk akkor is.

Ez a 103.9 Rock FM, és hát lassan a Rock the Night a végéhez közelít, úgyhogy hozom is a hajrát, jön majd még a Starway to Heaven, a Can't Stop Loving You, és a 67-es útra is ellátogatunk majd a Republikkal, viszont mindezek előtt bikinizünk egyet, agy helyett, amit már le is pöckölt, amit a rock.

Tapla venue. 9 Rock FM-en. És hát ahogy ígértem, ellátogatunk a 67-es útra is, ez jön most, és ez egyben az árokord is, ugyanis ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi voltam mára én is. Schubert Krisztián most búcsúzik, én köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb a jövő héten jövök, találkozzunk majd akkor is, addig is a rock legyen mindenkivel. További nagyon szuper estét. Ciao, ciao!